0: Akkor meg úgy ide, hogy szó, meg szók, hogy rapé, gó, nocs, ez egy iskert. Akkor szóval, hogy ti miszken így szók, ja, meg idem szpon. Akkor nyen, nem, mit eskik, tudok, nem, dosgén, no, takus, ugye, nincs szomna presentes, no, nem, nocs, amán, ott es, neki, eket miszken, így szók, nincs, nincs, nincs, eskik, tudok, nem, dosgén. Ott egy eset, ez szibés, hogy mindig meg is ments, akkor nos, ez akkor, de bűn, jé, egy sebe ér, nincs a centimeterszkid is sem szpon. Pajig is most kit, tudok, nem, dosgén. Ó, meg új, hát, te psz, takus, ugye. Nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, persze, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, nincs tudom, Это автодевская же, это мы нотаж, не нитаж, где тугане дожги, но так уж и жалко, и где-то спон. А мы еще что-нибудь еще видим. А вот да, и да, сэк, а вот сэк, мэнчгэм, как мэт мэгу шагу, ноч, джет шабэч, нам дом присанчаш, нау нану, джа, джа, мэ нотаж, гэм, а джа, дзмочу, джа, чгоп, да, джишгэр, нау, и шмэш, где тугане дожги, но так уж и жалко, где мэ нотан, а гу, дожги, най, бэг, нитаж, где тугам. Да, и мэн тач, и мэн, он, гэм, а глад суки, ноч, гэд, юкско, ниш, там дом присанчаш, нау, нану, джа, дзмоч, Ócsacskap, tehát is segíts, mert tehát is most két tudom, én dolcsikem. Akkor jó, de nos, itt a pszkezsák, de akkor sokon, annak utas nyitás két tudom, én dolcsikem, hosszan a pélcsobok múl. Hosszan a pélcsobok múl, ezt tiszt, igen, meg se bogom múl, hogy nos, csak a daszom, nem persze, csak a nagyobb menő, tehát akkor nincs nyitás két tudom, én dolcsikem, de akkor se nem nem persze, csak a nagyobb menő, tehát akkor nincs nyitás két tudom, igen, dolcsikem. Az egy csak az kell, és meg nem ezt kell, nos, csak a Men ott, no, akkor mindjárt okoskos, hogy kapta a diszkezet, nincs is, most kell tudni, hogy oly, oda kösze, kit okoskod, nincs is, és kell tudni, hogy oda kösze. Oda, hogy mert neked azt mondom, hogy presztencses, nem, nem, nem, men ott, és akkor minden. Kasson, kit egy cimón, hogy kapta a diszkezet, nincs is, most kell tudni, hogy oda kösze, nem, nem, presztencses, nem, nem, nem, men ott, és akkor minden, csak tudni, hogy oda De úgy, ez rá, hogy szerint Terval Dorgé meg én, hiszen stoptam presszencsestől, nem az ember nottás, aki meg kosan gét szomóna, hogy kapta egy is kezdeni, nem, nem, hogy tudok, nem, dolcsik, én hodák, és nem stoptam presszencsestől, nem az ez most, akkor jó, ne, hogy itt eskét tudok, nem, dolcsik, ott, hogy Montreal egy teljesen nosan is tabal, ha mi úgy is kap. Maga Zsáv az azt konák, mint Zsad, nem, Zsad jogszkos, hogy kapta egy is kezdem, nem tudok presszencsest, nem, nem, hogy ez most, hogy kapta egy is kezdeni, én meg kosan gét, nem, si is kap. Nausab is sem kell tudni, hogy hú, én nem sokták se zsárni, és tudom, hogy presszáncsás, ne, ne, ne, csehetsz, mocs. Akkor nem sokták is sem kell tudni, hogy hú,
1: Pojeg Maswa, Daisy House, ne, Udzmakan, Sasibich, Awo, Pashit Shtumak, CBC, Iyo, Yumoyabi.
0: Akkor meg úgy, hogy itt meg dolgozgatunk egy díszbizs, de ha eski zsolka, hogy nos, hogy eskec. Akkor nos, hogy eski bizs, beig sabát, hogy iszk azt, hogy az maga vissza, meg beig a medetom, de nos, nem mondanom. Beig a medetom, de nos, nem mondanom, beig sabás, és a dzsis, a dzsis, kezsok, és osz copos, eski meg nincs a medetom, de nos, nem mondanom, nem sabi itt, nem se dzsiskec. Ó, hát, nincs ad sem, de nem mondanom, hogy eski jössz, tesz, hogy úgy, hogy nincs, akkor nincs, hogy hibba, gámszín, hosszú, hogy nincs, mondjuk, hogy Hirgen a sísgésnek nincs gondni a Nuskumunia Jameson hozó csoda hidetsa hejtsejte csoda British Columbia. Hogyan nej, maska csinog a gésnek skemszen hozó nincs Nuskumun. Akkor meg a bekistem, de non is a sabb gétsa, hogy ezt jutsz teszem. Hogyan nincs IBM supercomputer. Hogyan nincs Deep Blue Gishin kada itse gahni a supercomputer egyrékem meghagyja itse a Grandmaster Garry Kasparov hiszen kesszio. Kér meg gó, nos, hogy esked, nincs tudom, de non nejus, nincs tudom, de non nejus, ahogy egyszer ezt jutsz teszon, hogy jött a Rural Electrification Administration, a gondzsgáos, a gondzsgáos, a gondzsgáos, a gondzsgáos, San Franklin D. Roosevelt, how go get Gamson Hussus, get Gamson Hussus, Gamson Hussus, Gamson Hussus, Gamson Hussus, Namdun no dosha ge sa jet tiut da son ha go nish dem ha jet go stang nos care packet ha gun da hi da cha go it consortium ha da hi america hi da sa ge de shat a gun ya ki ba ha ji wi wi cha jo ya ma ga jet ma si sha ga ji stang nos in gan do bin nos ha go da hen da ga yo cha go shi bi tab ge la havre and da franci da sa O mi neam dyn nhw'n eisiau gael eich eich ddiwyd sydd yn hawg o'm hi ag yn eisiau gael gael dy gwnt ag yn mwy gan. Ag o'm mawr gael mwysi gael eich da ddeo sy'n cael mae'n gwaio ag yn tornado o ddeo ddeo Texas yn da Waco gael eich yn gydag. Bae gael amdat am dyn nhw'n awsiaf gael eich hwt ag yn joan gael. Yn o'r dosh amdat am dyn nhw gael gael mae'n gael eich ymwysiog yn hwgwyd. Mino no go dasum no ge cha jet stut dasun ha go Israel agent ha gne ka ka ka snaje Nazi war criminal ha gne here Adolf Sabrina ha dan no sing sir Johnson Adolf ge sing sir reicha go ne in ge chibita ne ka ka ka ka ge ne mo Adolf dasun sir Adolf Eichmann, der Buenos Aires, Argentina, habe ich jetzt noch genug dabei. Mino nicht so, sondern ich habe jetzt das so, und habe ich der Baskon, ich habe Daniel Ellsberg, ich habe Anthony Russo, habe ich den Pentagon Papers, und ich habe den Higgin, Minu nene namdenu naushab gecha jitsiut stasun, hago Klaus Barbie, hago Nazi Gestapo, hago hagen geishin kadegno tabgen, a butcher of Lyon. Hago gadabasko negno da haicha, dabasko nung zaugum gosh Lyon, hago nian nashagachi bakawitik, a yayu hat hago dinia hoyo de dasha Bolivia. Hago nga di speech wash, gishin that's a gano nashagashkach.

0: aw gumago CBC de Bajmun.
1: Megnéztem itt a becsomón, úgyhogy itt kell kérnünk a nap, mert sok kell, hogy elhúj vittem, csak akkor csinálják a bicibit, mert szükség még, akkor csinálják a magasokat nélkül, hogy már csak egy nyert tette, mert spotted turtle is, hogy kérdek, na, ha egy nyert ki a kakacsomáské, hogy így ma, csak így ennek egy sejtské, meg csak így viszont, ha mi is kell nyert, mert a Gondzsicsi is eskodnak, csak egy nem dett csendzsi. Úgy állapoint, ha gobai alcsesz, de szét udej, de szó, és gobek de becsicsi a színácsú Wildlife Department.
2: On a une observation, là on peut appliquer des mesures de protection. On en applique depuis un bout de temps là, des mesures de protection pour cette espèce-là. C'est une espèce qui est surtout aquatique, là, mais en protégeant les bandes riveraines, ça protège l'intégrité de l'habitat de l'espèce en milieu hydrique et en milieu humide.
1: Úgy egészsú, hogy tík, haugun, és neked, hogy mit is kod, a dítig jön, kia meg, hia, csadzsi, miszen, higgen, mi is kod, enda, és neked, hogy meg, no, haugun, én is es, kog, bissetok, sen, hia, jimszen, ha más, enda, sen, nos, gó, csak egy mácsi, dió, hude, hide, sz, ne bísa, gó, hide, sz, ahhoz, et, ha, kia meg, nia, gó, szibi, hej, tugin is, haugun, gó, gia, csad, wawics, jó, bíted, gó, nia, jó, de társas, igen. Lepaint kiad, hogy tett a hagon, és szabad, hogy kicsik a nap ma, ja, és szabad, ma sem, de bezsek, hogy bécsni, hogy si sok azt nekszed, igen, meg nélkül a szabad, de ne sok a tárkéség nincs nélkül, hogy nélkül sel. Nincs magad meg, no, de hidd össze, igen, nincs a csem, de tudom, hogy a bék, kétszer, ez szívt, szasszom. Minó, de bezsmon, akkor meg se ska, hát dóa, vitek se tudod, egy kicsit, egy, se sót kak kibeg. Mag meg se skék itt, de on, mind most tékészen kesz. Nénik dönt, nem segít, szájma, ami a gomdak. Ó, itt kak, készen kesz, hogy meg mind most téke, igen, a Lyme disease, a helyed. Hát, de hendek, hogy ide sze, a piszmatási kibeg. Hogyan muska, a se bukszai maga, és ennen doj hiszek, beceljek. Én zsígjátsa is, doj sima, és meg egy zsíg a zsókán a mocs. Hó, Dr. Mirabel Kelly, hagyom medical biologist, de abit szíge meg infectious disease specialist, hogy ide se hotel de grájs. Tudjunk munkas, hogy a Granby,
3: gát ogan így. And you really have to look everywhere, humid area around the groin, buttock, all the little tracks. That's where you find them usually.
1: Hogy egész jó, hogy tík, mi szolgálni, de hogy mi szolgálják, hogy azt tudják, hogy így tík szkészen gesztő, és akkor nem mert is gond, hogy mazsat is, de így adi, hogy akkor meg a mazsolja, jó, ki meg gond, hogy utána szolgálják, hogy utána igen, és jó, ki meg gond, hogy meg új nendőt szájt meg, akkor tabahatak, akkor a dovíciak. eTech.ca, akkor az is vitte bíjak, kemeg az is vitte szín, ha meg egy application kedves. Ó, mint más, hogy a bezsmon, hogy farmer szagot, hogy abba adnia, hiány meg tím higot, hogy a videóbágum tegen így, en high speed rail, hogy a hídat szájt, de a antáut, hogy igen, hogy tegen így. Ki a meg a gutka, és jaj meg te csak az egy kis miúbi, és gond ilyen tapcs, tehát szok olyan. Hago giba a High Crown Corporation, és se Alto is, en kata van a company, hago tot Quebec City, bím a de Toronto, és bís is spíjóan, o dabenesk. Ó, meg gut, hogy este nem, de no, bíjám, no, gud, azt mondom, mi rösszöbb, csipis igyesszó giba. Ó, meg ott, de hídesz a partner free, csip esős Quebec City, hogy este begom, de tudom, no, nincs, no, csak de kogó zsinzsiga, na, de tudom, de no, csis farmers, igen, igaz, és én mejtem higó, csak a csadék, csadák, hogy zabíj, de hundta, csak igen, nagy. Ó, meg de abban, de egy speech, de egy debakom, tehát most elkönni nem eszk, no, tehát no, de benneszk, akkor csak olyan csipisság, hogy csak el kibó, nem tautstázs, nem szokai gacsi, nem tautstázs. Ó, meg ott president, gai, de bedivel, a Yves Laurent Cell, eljönni a kibó, ha se bokszajték kibó, de már csak csip csitág, no, így, vagy de beszélni, hogy se tudsz, hogy nem tudsz szajték, no, így, csak gondolom, hogy én most itt be is van. Sheesh ag nishtin o nao shab minigo sheesh ag a begish v shibich. How go iu da bajmon besha chism ag ni, Taren stuff.
4: Wajay debra kadarais ni wasan pino chin na maitin haki medan. Hagen o gan stimak CBC North.
1: Bydd yna gwbeth ddawn i gymwn hawl gwrs ys jabathwch gan y gwmd William Prince, Pigos First Nation Manitoba, hwtio. A yw'r gyaho gaw i hegyn oedd y ddechrau yn ddechrau yn y FIFA World Cup Opening Ceremony. Sa'w gwni eisiau bod y ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau yn ddechrau

0: Akkor meg úgy ide, hogy szóval megszok, hogy a pegó, no, hogy egy iskert, akkor szóval, hogy mi iszken így, szóval, meg idem szpon. Akkor nyilván nem nyitás ki tudni, hogy oszken, oda, akkor szóval, nincs szomna presztáncsás, na, nem, hogy a man ott es, neki ehket mi iszken, így, szóval, nincs nyitás ki tudni, hogy oszken, de egy eset szeszi bícs, hogy mindig el meg iszmen, és akkor most az, hogy a bionjé egy sebeér, nincs a centimeters ki disem szpon, pedig is most ki tudni, hogy oszken, ha meg új, hát, nincs tudom, nincs tudom, percentes, nem tudom, mert ott csak hogy tindulsgén nem néni, teskét tudom, tindulsgén, hogy te hidetsz a LG4, gani abszka, nincs gond, laforské, meg fantásen, osog a dömszpon, néhány centiméter szegzésem szvot, beig is, most két tudom, tindulsgén, oda, akkor sem, jár vagyok a dömszpon, akkor csak kaptad is, Это авто дискэ же де манох таш ниш ни таш кетуг нен дошген хода кши жа ой гэдэм спон. Амгай шаш мен диш витам. Хода и даса го цэг мэнш гэмэг мэт мэг уш шау гу нош диэч шабэж. Нам нон прэсэн чаш нау нану жа жа манох таш гэмэг жа цэм уч жа чгоб та джиш гэж. Нау иш мэш кетуг нен дошген хода кши жа гэдэм манох тан хау гу нен дошген най байг ни таш кетуг. Дай уи мон тачи ману ан гэмэг ла цук кин уш ог диюкс гу ниш том нон прэсэн чаш нау нану жа цэм уч. Ocsacskap, tehát is igaz, mint tehát is most két tudom, én docsigem. Akkor jó, de nos, hogy többszke zságet, akkor sikon, hanem utasni, tehát is két tudom, én docsigem, hosszú nem pihogy bog múl. Hosszú nem pihogy bog múl, ezt tesz, igen, meg se bog múl, hogy nos, csak oda szomra, persze, csak sem a nagy zsemmel, ott tehát, akkor nincs, nincs, tehát is két tudom, én docsigem, ott akkor sem nem lop, persze, csak sem a nagy zsemmel, ott tehát, akkor nincs, nincs, tehát is két tudom, igen, docsigem. Ott egy csak az kegnes, igen, meg nem ezt kell, nos, csak itt, Men ott a akkor mindjárt okoskosult, és kaptad is kezdve, nincs is, most kettő gondolni, hogy igen, hogy oda kösze, kett okoskod, nincs nincs, és kettő gondolni, hogy igen. De hogy mert megmegyett okosnak, neked azt mondom, presztáncsás, nem lenne, hogy men ott a sak minne. Kasson, kett egy szmón, hogy kaptad is kezdve, nincs is, most kettő gondolni, hogy igen, oda kösze, nem lenne, presztáncsás, nem lenne, hogy men ott a sak minne, csipetú gondolni, hogy De úgy, de szóval, hogy szóval, hogy terval dolgé meg én, hiszen stoptam presztáncsás tanulni, hogy ebben ott esik el meg kosan, hogy itt szomóna, hogy kapta egy is kezdeni, nem, hogy itt tudom, hogy én hodák, és ennél stoptam presztáncsás tanulni, hogy ez most, akkor jó, ne, hogy itt esik, tudom, hogy dolgé. Ott, hogy Montreal, egy teljesen osan is tavalha, mi úgy is kap. Maga Zsáv az azt konák, mint Zsáv, nem Zsáv jogszkos, hogy kapta egy is kezdem, nem tudom, presztáncsás, nem, hogy Zsáv, most, hogy kapta egy is kezdeni, igen, meg kosan, hogy nem is kap. Nához sem is sem kettő gondolkodik, hogy én most utak sejjelni, és tudom, hogy nem csak nem, hanem csak egy szmocs. Akkor nem sejt is sem kettő gondolkodik.
1: Vagyjeg mszva, Daisy House, né, od znakán cesibíc, ahó, pasit stmák, CBC, jó, jó, moja bíc.
0: Akkor meg a Java itt meg dolgozgatunk egy díszbizsön, de ha eskéz olka, hogy nos, hogy eskéz. Akkor nos, hogy eskéz bizs, beig sabát, hogy iszkasz, hogy azt maga vissza meg, beig amedetem, de nos, nem mondanom, beig amedetem, de nos, nem mondanom, beig sabás, és egy is, egy is, kezd, oké, és rossz copos, és meg nincs amedetem, de nos, nem mondanom, nem sabi itt, nem se is kezd. Ó, hát, nincs ad sem, de tudom, hogy egyszer ezt jöztesszön, hogy jött nőszke, ha gondolom, hogy hibba a gámszön, hosszú nőszke, mondjuk, hogy a hirgénes is gésnek nincs gárni el, nőszke, mondja, hogy jömszön hosszú, csoda hidetsz a helycsejte, csoda British Columbia, ha gondolom, máskat én a gésnek is gámszön hosszú nőszke, mondja. Akkor meg a bekistem, de nincs az sem, hogy egyszer ezt jöztesszön, ha gondolom, hogy IBM supercomputer, ha gondolom, hogy Deep Blue Jishin kada itche gohania supercomputer egrika makhoja itches Grandmaster Garry Kasparov isin kasio. Kema go no se geshke nishtumdenu neyosh au gecha jitsi utstasun hoji ut Rural Electrification Administration agonj gaush agonj prago de gamos ga ga San Franklin D. Roosevelt, how go get Gamson Hussuch, get Gamson Hussuch, Gamson Hussuch, Gamson Hussuch, Namden und was habe ich jetzt zu das und haben nicht im Haus gestellt care package. Haben da hat ein Konsortium oder hat Amerika hat das gegeben hat. Eigentlich gibt es hat wie which hat ja mal gesagt, man sich hat gesagt, dass ich dann noch in ganz dubin noch. Haben da hat da Havre und der Franzi das. Um ihn nehmen dann und ich schaue jetzt das und haugum hier und ich stehe sogar gerade die Grundabgen, mein Gott. Augum mal sogar, ich stehe, gejejo, da da ja, sie kämen goeio, haugen Tornado, und da ist ja Texas, und da Waco, geschen kettet. Bei Gaum da tun dann und auch schaue, gejejo, hotabgen, joanji. Nogodosch, da tun dann und gehe, gaumag mal, gejim schogen, hogut. Minun no gadas un no gecha jet stiut das un hago Israel agent hagenak gagas naje Nazi war criminal hagen here Adolf Sabrina hadana sasir Johnson Adolf kisnga sa recha god in gech shibita niaga Adolf Eichmann, der Buenos Aires, Argentina, hat sich jetzt noch genug da. Meine Nisa, so nun, ich habe jetzt das und habe der Basko, Daniel Ellsberg, Mike Anthony Russo, habe den Pentagon Papers, Gordon, ja, Mr. Higgin, I was a little bit of a Minion in an amden und auch schon geschätzt zu das und Hago Klaus Barbie, Hago Nazi Gestapo, Hago Gangation Kadagno Tabgen, a Butcher of Lyon. Hago got the best connection to the Haich, the best connection to Hagum Gosh Lyon, Hagonia Nashaga Nasha, I got you Bakawitic, a Yayo had Hagod in Yahoo, they dash Bolivia. I'm going to get the speech wash, because that's a good one, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,